yon gonouba. Vababwe, vababwe, vababwe, vababwe. Taba taba taba na wali anda yanyelo na bokwe adoga bodruma. Dedo kada gen, gen de